0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok a hét utolsó estéjén, köszöntöm Önöket, kedves hallgatók, én Bányi Kriszta vagyok. Kezdjük is a mai magyar adásunkat, először negyedórás hírmagazinunkkal. Szinte minden napra esik egy nemzetközi vagy világnap. Tegnap volt a macskák napja például. A kis házi kedvencekkel árasztották el a közösségi médiát a cica barátok. Megvallom, innen tudtam meg én is, hogy éppen ez a nap volt tegnap. Na de hallottak már arról, hogy van olyan, hogy könyvbarátok napja? A könyvbarátok napját minden év augusztus 9-én, vagyis ma ünnepeljük. Ez egy nem hivatalos jeles nap, amelynek célja, hogy az emberek félretegyék az okostelefonjaikat és a digitális eszközeiket, és ehelyett egy jó könyvet olvassanak, valamint az irodalom szeretetének hódoljanak. Hogyan ünnepelhetünk ezen a napon? Rendkívül egyszerűen. Csak vegyünk a kezünkbe egy könyvet, és szánjunk időt arra, hogy olvassunk. De talán az is egy lehetőség, hogy terjesszük nem csak ennek a nem hivatalos ünnepnapnak a létezését, hanem magának az olvasásnak a jótékony hatását, azzal is, hogy megosztjuk akár a közösségi médiában, hogy éppen mit olvasunk. Ezzel hát, ha kedvet kapnak mások is az olvasáshoz. Én most kifejezetten örülnék egy tippnek, ugyanis éppen a héten fejeztem be egy könyvet, amely nem más volt, mint Karádi Anna, a Füredi lány című regénye, amelyről annyit árulok csak el, hogy bár Balatonfüreden játszódik, azonban a főhősnő egy váratlan időutazásba keveredik bele, és a 18. században találja magát. Na de nem akarok többet elárulni, ha esetleg még nem olvasták, kifejezetten ajánlom egy nyári olvasmánynak. Azonban, amíg nem jutok hozzá a sorozat további részeihez, jól jönne egy ötlet, hogy mit olvassak. Lehet, hogy már is kapok egy ajánlatot, hisz itt van velem Weber Katalin kolléganőm, akivel kapcsolatban talán már, kedves hallgatók, Önök előtt sem titok, hogy azok táborát erősíti, akik bizony szeretnek olvasni. Kati, te mikor, hol és mit olvasol?
2: Én mindig olvasok, tehát most nyáron is olvasok, legyen az a kertben, az árnyékban, vagy a tóparton, vagy akár utazáskor, akkor is viszek magammal olvasni valót, bár akkor e-book formájában, hiszen könnyebb a csomagban. Legutóbb egy történelmi regényt olvastam, mivel férjemmel Írországban tettünk egy utazást, egy olyan regényre esett a választásom, mely két különböző idősíkban párhuzamosan írja le egyrészt a 19. század végi nagy éhséget, éhségkatasztrófát Írországban, és ennek következtében a tömeges kivándorlást, elsősorban Amerikába. A másik sikon pedig már a harmadik generációsok keresik a gyökereiket, a nyomokat Írországban. Ez így nagyon érdekes volt, főleg akkor, mikor Dublinban ezt a kivándorló múzeumot is megnéztük, az ember egész másképp látta a dolgokat. Ezt a regényt német nyelven olvastam, most magyarul olvasok, magyar könyvekkel mindig édesanyám lát el Szombathelyről, ezeket könyvformájában kapom meg, tehát papírkönyv, nyomtatott könyvformájában. Amúgy is szeretem az igazitát, a könyveket. Én imádom a könyvek illatát. Én el tudom nézegetni, ha szép a borítója például a könyvnek. Apropó szép könyvek, van egy nagyon kedves szomszédnőm, aki tulajdonképpen kerámikus, művész, de egy ideje könyvekkel is foglalkozik, könyvkiadással, mégpedig olyan formában, hogy ő írja a könyvet, ő rajzolja az egész illusztrációt, és ő nyomtatja, és ő köti a könyvet. Tehát ez egy olyan könyv, egy olyan termék, amit teljes egészében kézzel készül. Szívesen adom őket akár ajándékba is.
1: Ó, ez tényleg nagyon izgalmasan hangzik, és egészen biztos vagyok benne, hogyha valaki egy ilyen ajándékot kap tőled, annak nagyon örül. Ma tehát a könyvbarátok napján arra biztatunk mindenkit, kedves hallgatók, hogy olvassanak Önök is, mert olvasni bizony nagyon jó dolog. Néhány nap múlva augusztus 11-én kezdődnek az Aacheni lovasvilágjátékok. Ez az idei év legfontosabb lovasversenye. Az Osztrák Lovassportszövetség júliusban hozta nyilvánosságra a lovasvilágjátékokra kijelölt keretet, Burgenlandból, Péter Gmazár és Bianca Babanic vesz részt a versenyen. Augusztus 11-e és 23-a között 35 országból 650 sportoló érkezik Németországba, az Észak-Rajna-Vesztfália tartományban található Aachenbe. Összesen 800 lóval 6 versenyszámban mérik össze erejüket, 500 ezer látogató lelkes ovációja közepette. Minden szakágban lesz magyarországi induló is. Részletek Sebestyén Árontól.
0: A díjlovaglásban, Zígráben, Szikra településről Péter Gmózer is ott lesz. Új csúcsformában lévő lovával, a 12 éves Dantes Daiquiri nevű kancával kvalifikálta magát a lovas világjátékokra. Az 55 éves lovas 16 év után először vesz részt világbajnokságon. Gmózer az osztrák válogatott tagjaként indul, a csapat és az egyéni versenyszámokban is. A díjugrásban Ausztria legutóbb csapatként kvalifikálta magát a legnagyobb európai versenysorozat svájci döntőjébe. A csapat tagjai között van a Purbach fekete városi Bianca Babanic is. Aachenben I Will Be Famous nevű 13 éves herélt lován fog rajthoz állni. A páros idén már megnyert egy versenyt Olaszországban. Babanic számára ez a 2022-es után a második világbajnokságon való részvétel. Idén augusztus 11 és 23 között Aachen hagyományokban gazdag versenypályájával ismét világbajnokságnak ad otthont. A város már 20 évvel korábban, 2006-ban is otthont adott a lovas világjátékoknak, most pedig ismét hadsportág, díjugratás, díjlovaglás, paradíjlovaglás, lovastusa, fogathajtás és lovastorna 24 versenyszámában dől el majd a világbajnoki cím. Ausztria 34 lovassal és 45 lóval vesz részt a megmérettetésen. Az idei nagyszabású fei világbajnokságra ezúttal minden szakágban lesz magyar résztvevő is. Az MLS díjlovagló szakág két egyéni versenyzőt küld a 2026-os díjlovas világbajnokságra, csapatot viszont nem. Itt külön érdekesség, hogy egyikük az osztrák születésű Diana Porsche, aki 2025. decemberében igazolt át Magyarországra, idén Pilis Jászfalun, Kentucky nyergében pedig megszerezte a magyar bajnoki címet.
1: Ma este ismét meghallgathatják a Magyar Magazin műsorunk legújabb adását, amelyben ezúttal is sikerült két nagyon érdekes riporttal készülnünk önöknek. Az adás első felében megismerhetik majd a soproni Salamon Márkot, aki megszerezte azt a minősítést, amely a hegymászó szakma egyik legmagasabb fokozata. Így ez feljogosítja a vezetőt sziklamászásra, alpesi hegymászásra, gletszertúrákra és akár sítúrákra is. Salamon Márkkal a Hafele-kár csúcsánál találkozott és ült le beszélgetni Weber Katalin. Jöjjön most egy rövid részlet ebből.
3: Van úgy, hogy az ember nem tudom, rossz hangulata van, rossz kedve van, vagy maga alatt van, és szerintem akkor ez egy jó tanács, hogy menjetek föl a hegyekbe, nézzetek szét, nézzetek magatokba, és akkor utána megint kicsit szebb a világ, hogy megtalálja az ember a békét.
2: A hegyek a hegycsúcsok. Salamon Márk számára ez jelenti az igazi otthont, itt találkozik számára a szenvedély, a hivatás és a belső béke. Márk Sopronban született, majd Budapesten tanult térképészetet. 20 évvel ezelőtt egy ösztöndíjjal jött 3 hónapra Innsbruckba, de itt ragadt. A hegyek végleg rabul ejtették. A városból a Nord 2 felvonóval 20 perc alatt feljutunk a több mint 2000 méter magasan fekvő Hafele-kár csúcsra. Itt találkozom Márkkal.
3: Amit látok, sok-sok emlék, ami kötődik itt a környező csúcsokhoz. A hegymászás az ugye, az a szép benne, hogy mindenki megtalálja benne a nekivalót a különböző nehézségi fokozatokba, különböző magasságokba.
2: Sopronból néha látni az Alpok vonulatát, de mikor is szerettél vele igazán a hegyekbe?
3: Hát a hegyekbe úgy 14-15 éves koromban szerettem bele igazán. Hát korábban is már túráztunk a családdal, de akkor kerékpároztunk, megkerültük a dél-tiroli kelet-tiroli hegyekben a Rieserferner Gruppe hegységet, és ott volt egy nagyon szép hegy, ami nekem nagyon megtetszett, és oda fel akartam menni mindenáron. Ez volt a Hochkál, hát akkor úgy beleszerettem. Pláne egy évre rá, amikor visszamentünk, hogy most akkor megmásszuk. Ez a rabul ejtett, ez az alpinizmus.
1: Az iskolai nyári szünet fél idejénél járunk, de a Bécsi Magyar Iskola Egyesület termei júliusban is gyerekzajtól voltak hangosak. Nem csak az egészen fiatal korosztálynak kínáltak táborokat az Egyesület idén, már másodszor adott otthont a média workshopnak, ahol a 10-15 év közöttiek a digitális eszközök helyes használatáról tanulhattak. A táborban Buder Berta is ellátogatott, hallgassunk csak bele, hogy mi is történt ott.
4: Azt mondja, hogy 3-2-1 és mehet. Oké, meg vagyunk. Camera action.
5: A 3-2-1 és forog sűrűn hangzott el a Media Workshop 2.0-án, ahol a tavalyihoz hasonlóan főként fényképezéssel és videózással foglalkoztak a gyerekek, viszont egy-két dologban eltért az idei tábor a tavalyitól. Kis Balást, az egyik táborvezetőt kérdeztem erről.
6: Az idejében úgy csináltuk azt, hogy nagyon erősen az alapokra koncentráltunk, és főleg meg szerettem volna mutatni nekik azt, hogy telefonnal is lehet jó fotókat csinálni. Nem kell nagyon drága készülékek a kezünkben lenni ahhoz, hogy igenis érdekes, jó fotókat lehessenek megcsinálni.
5: Miben különbözik a tavalyihoz képest?
6: Alapjáraton, ugye mivel tavaly először csináltam ilyet, olyan láttam azt, hogy milyen tematikát hogyan szeretnék, az, hogy mennyire sok nyers, száraz technikai fogalomról beszélek. Szóval egyértelműen megpróbálom megmutatni nekik azt, hogy mik a fotózás, a videózás, a különböző médiában az alapszabályok, de még ebben a korban nem lehet ennyi információt átadni. Szóval a tavaly észrevettem, egy picit többet adtam, bár tavaly voltak páran idősebbek is. A felsőbb korosztály azért jobban át tudta ezt venni, viszont idén, ahogy láttuk és hallottam azt, hogy milyen korosztályon vannak, radikálisan átgondoltam azt, hogy egy dologról beszélünk, például oké, mit csinál a fókusz a fotózásban, és akkor ezt most gyakoroljuk egyből. Szóval nem próbáltam végigmenni egy 45 perces órát, hanem egy rövid dolog, és ezt egyből gyakoroljuk.
1: Az adás tehát 19 óra 4 perckor kezdődik itt a Rádió Burgelland műsorában. Várom Önöket akkor is.
7: Időjárás.
1: Holnap hétfőn is nagyon meleg lesz, a hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul. Összességében napos idő várható, de felhők is áthaladnak, és főleg délutára elszórtan záporok vagy zivatarok is előfordulhatnak. Én most csak egy pár percre köszönök el, hisz a német nyelvű hírek után folytatódik magyar adásunk. Maradjanak hát Önök is velünk!

0: Nem csak az itt Ausztriában élő magyarok, hanem sokan Magyarországról is szívesen jönnek ilyenkor nyáron, hogy az osztrák hegyeket járják, túráznak, kirándulnak. A hegymászás szerelmesei közül azt azonban kevés magyar mondhatja el magáról, hogy a világon bárhol dolgozhat, mint hivatalos hegyi vezető. A soproni Salamon Márk azonban köztük van, ugyanis megszerezte azt a minősítést, mely a hegymászó szakma egyik legmagasabb fokozata. A hegyi vezetők szövetségeinek nemzetközi szervezetének szakmai képesítése feljogosítja a vezetőt sziklamászásra, alpesi hegymászásra, gletszertúrákra és sítúrákra is. A képzés több évig tart, és szigorú felvételi, valamint gyakorlati vizsgák sorozatából áll. Salamon Márk így ma a világszinten minden hegyvidékén vezethet túrákat, de nem csak a biztonságos útvonalakat ismeri, hanem a veszélyhelyzetek elhárításában is professzionális tudással bír, és az innsbrucki hegyi mentőknek is tagja. Weber Katalina Hafelekár csúcsánál találkozott a magyar hegyi vezetővel.
1: Van úgy, hogy az ember nem tudom, rossz hangulata van, rossz kedve van, vagy maga alatt van, és szerintem akkor ez egy jó tanács, hogy menjetek föl a hegyekbe, nézzetek szét, nézzetek magatokba, és akkor utána megint kicsit szebb a világ, hogy megtalálja az ember a békét.
2: A hegyek a hegy csúcsok. Salamon Márk számára ez jelenti az igazi otthont, itt találkozik számára a szenvedély, a hivatás és a belső béke. Márk Sopronban született, majd Budapesten tanult térképészetet. 20 évvel ezelőtt egy ösztöndíjjal jött 3 hónapra Innsbruckba, de itt ragadt. A hegyek végleg rabul ejtették. A városból a Nord 2 felvonóval 20 perc alatt feljutunk a több mint 2000 méter magasan fekvő Hafelekár csúcsra. Itt találkozom Márkkal.
1: Amit látok, sok-sok emlék, ami kötődik itt a környező csúcsokhoz. A hegymászás az ugye, az a szép benne, hogy mindenki megtalálja benne a nekivalót a különböző nehézségi fokozatokba, különböző magasságokba.
2: Sopronból néha látni az Alpok vonulatát, de mikor is szerettél vele igazán a hegyekbe?
1: Hát a hegyekbe úgy 14-15 éves koromban szerettem bele igazán. Hát korábban is már túráztunk a családdal, de akkor kerékpároztunk, megkerültük a dél-tiroli, kelet-tiroli hegyekben a Rieserferner Gruppe hegységet, és ott volt egy nagyon szép hegy, ami nekem nagyon megtetszett, és oda fel akartam menni mindenáron. Ez volt a Hochkál, hát akkor úgy beleszerettem. Pláne egy évre rá, amikor visszamentünk, hogy most akkor megmásszuk. Ez a rabul ejtett, ez az alpinizmus.
2: Márk az Alpok 6 legnagyobb északi falát is megmászta szólóban. Köztük az Eiger hírhet északi falát is.
1: Nem egyedül készültem, de a cimborám, akivel másztam volna, ő visszalépett. És akkor már ott voltam, akkor megpróbáltam egyedül, és akkor elég jó formában voltam, tehát ez így nem kellett rá sokat rákészülnöm fejbe.
2: Mire gondol ilyenkor az ember, ha egyedül hódít meg egy ilyen falat?
1: Hát akkor szerintem ugye pillanatban él az ember is. A következő néhány mozdulatra összpontosít. Tehát nem az egész fölöttem lévő falra koncentrálok, akkor nyilván azt már kielemzem a túra előtt, hogy mi vár rám, és amikor ben vagyok a falban, akkor a következő néhány mozdulat az előttem lévő néhány méter, ami foglalkoztat. És ugye, ha mozdulatról mozdulatra minden stimmel, akkor előbb-utóbb fölér az ember a csúcsra.
2: Ha csak egyet emelhetnél ki, mi volt a legszebb, a legmaradandóbb élményed?
1: Hát sok-sok ilyen volt, de hogy csak egyet ki kell emelnem, szerintem az volt, amikor túra síven innen Lenn Innsbruckból elmentem egészen az Alpok csúcsáig. Föl a Mont Blancra, és akkor még Chamonix-ba lesieltem. Hát ez kb. 40 napig tartott, és erről előtte nagyon sokat álmodoztam, hogy hogy átkelni az Alpokon sível, ez milyen jó lehet, és ezt sikerült is megcsinálni. Szerencsém volt az időjárással. Társammal kevésbé, mert ő útközben kiszállt, kb. Egy harmadánál, de én akkor folytat,

0: Ott mennyire mások a hegyek?
1: Voltam Peruban, meg Bolíviában, az Andokban, ott megmásztam néhány szép csúcsot, 6000-eseket. Kicsit más, de más, mert ugye a hóhatár magasabban kezdődik. Más a hónak, a jégnek a szerkezete.
0: Voltak olyan helyzetek, amire azt mondanád, hogy ez bizony nem volt veszélytelen?
1: Hát volt olyan, hogy így nem sokon múlott, nyilván akkor elgondolkozik az ember, de nem biztos, hogy az a megfelelő pillanat akkor, hogy ezen rágódjon, hanem utólag lehet reflektálni, és akkor levonni a tanulságot. Tehát ha megúszta az ember, nem történt semmi komoly, akkor ezt el kell fogadni, és tovább lépni. Hát vannak ugye a hegyből magából adódó objektív veszélyek, mint a kőhullás, éghullás, lavinák, a felmelegedéssel együtt járó veszélyek, tehát hogy meg felolvad a hó, azáltal jön ugye a kőhullás is, vagy szétesik a hegy, meg aztán másik, hogy szubjektív veszély forrás, ha az ember nem megfelelően készül fel egy túrára, vagy rosszul választja a társát. Hát ezt mindenki eldönti magával, aki ilyenre vállalkozik, hogy tisztában kell lenni vele, hogy ez nem játék.
0: Mark, ma már másoknak is bemutatod ezt a világot, a te világodat, a hegyeket. 3 év kemény képzés után ma már nemzetközi hegyi vezető vagy. Mikor jött ez a döntés, hogy másokat is elvinnél magaddal?
1: Kezdetben annyira nem érdekelt, meg akkor még hegyi mentő voltam, és akkor megelégettem azzal, hogy lehozzuk az embereket, aztán hogy valamikor elkezdtem ezen gondolkozni, hogy igazából sok általában rajtam van a több felelősség a túráim során, és akkor lehetne ezt így professzionális szinten is művelni. Hát már több mint 10 éve ennek. Tehát lefedi a hegyi vezetői tevékenység, lefedi az egész palettát, a alpinizmus, vagy benne van a téli sítúrázás főleg, meg esetleg jégmászás, meg a ezekkel kapcsolatos tanfolyamok, lavina tanfolyam, sítúra képzés. Nyáron pedig a magashegyi túrák, mászások, meg sziklamászás, alpinmászás.
0: Ugye ilyenkor másokért is felelős vagy. Hogyan tudod előre felmérni a klienseket?
1: Ja, ez függ attól is, hogy jön létre a kapcsolat, vagy a megkeresés, hogy van, aki engem direktben megkeres, vagy a honlapomon egy kiírt túrára jelentkezik, ott általában le vannak írva a követelmények. Ugye minél komolyabb a túra, annál inkább igény van erre, hogy meglegyen az előzetes tapasztalat, tehát akkor én erre vonatkozóan teszek fel kérdéseket. Ha meg egy ügynökségen keresztül kapom a klienseket, akkor ugye az ügynökség weboldalán lévő kiírás szerint kell tájékozódniuk a túrára vállalkozóknak. Hát ez nem mindig sikerül. Ugye sokszor már látom az első lépéseken, vagy így fölteszem a kérdéseket, hogy jártak-e már itt, vagy merre jártak, és akkor úgy néha így indirekten így levonom magamban tehát, hogy kivel van dolgom. Nem szoktam így elferíteni a dolgokat, vagy így a eufemizmust így csúcsra juttatni, de nyilván van, amikor félbe kell szakítani a túrát, vagy nem éri el az ember a csúcsot, tehát néha kell hozni kevésbé szimpatikus döntést, de hát tulajdonképpen ezért is fizetik a kliensek, a hegyi vezetőt, hogy meghozza ezeket a döntéseket. Tehát a legfontosabb az, hogy mindenki épségbe visszajusson, és hogyha egy szép csúcsélmény is társul emellé, akkor tényleg jól sikerült a túra. Hát vannak ugye ezek a klisék, hogy a hegy dönt, meg a hegy az úr, meg a nem engedett föl a hegy, meg tehát így ez a túlzott megszemélyesítés. Nagy ereje van a hegyeknek, meg a természetnek, de ez nem feltétlenül az én nyelvezetem, vagy ahogy én megközelítem.
0: Mark, ki lesz a jó hegymászó ehhez? Mi kell? Tehetség, bátorság, gyakorlat, ügyesség?
1: Kell hozzá nyilván egy jó kondíció, erőnlét, sok-sok gyakorlat és tapasztalat, és mentálisan is ott kell lenni a fejben. Mászni mindenki tud, meddig jut el, az függ nyilván a tehetségtől és a szorgalomtól, meg nyilván a lehetőségektől.
0: Szívesen.
1: Ahhoz meg, hogyha mit én a Eigerre akarsz felszólózni, ahhoz kell nyilván a tudás, meg

0: Némi magánságőrültség.
1: Említetted már, beszéltünk már róla, hogy mielőtt hegyi vezető lettél volna, már korábban csatlakoztál a hegyi mentőkhöz. Miért? És mik voltak itt talán a legveszélyesebb bevetések?
0: Érdekelt, kíváncsi voltam, meg nyilván szeretek segíteni másokon, aki bajba jut. Túl vagyok több mint 150 bevetésen. Hát volt több alkalom, amikor halottakat is lehoztunk. Volt, ami sokáig tartott, vagy nagyon rossz időben. Volt, amikor eltüntet kellett keresni. Hát változatos. Nálunk ténylegesen nyáron több bevetés van Innsbruckba, a mi mentési egységünknek. Hát a veszélyt azt igyekszünk kalkulálni és felmérni, hogy ne tegyük ki magunkat. Tehát az első az önmagunk biztonsága, és utána segítünk a bajba jutottakon.
1: Ennyi kaland, ennyi hegycsúcs után mit keres ma Salamon Márka hegyekben? Melyik hegy vár még rád?
0: Hát sok-sok hegy van még, amire szeretnék fölmenni, de nincs az, hogy ez így ennyire uralná gondolataimat, vagy le tudnék nyugodtan aludni. Tehát így szerintem a alpinizmusban, hogy a legnagyobb céljaimat már elértem, akkor egyet visszaléptem, mert úgy észrevettem, hogy nem érdemes tovább feszíteni a húrt, az akkor nekem sikerült eléggé kimaxolni, ami az én tudásommal, tehetségemmel elérhető. Hát én így jól megvagyok, tehát nem kell, hogy rekordokat hajszoljak, vagy nem a magasság, vagy a feltétlen a nehézség szerint választunk ki a következő célomat. Hát az út szépsége, a hegy szépsége, formája, esetleg a története, vagy csupán egyszerű prózai ok, hogy még nem voltam ott, és szeretnék onnan szétnézni.
1: Bergheil, mondják a hegymászók. Márk, megköszönöm a beszélgetést, minden túrázónak szerencsés visszatérést, és csodálatos élményeket kívánunk a hegyekből.

0: Az előző percekben a bestiáktól szólt a reggel túl messze van, most pedig folytassuk Magyar Magazin adásunkat egy újabb riporttal. Az iskolai nyári szünet fél idejénél járunk, de a Bécsi Magyar Iskola Egyesület termei júliusban is gyerekzajtól voltak hangosak. Minden évben érdekes programokkal várják a különböző korosztályú gyerekeket. Idén sincs ez másképp. Összesen 6 nyári táborba jelentkezhettek a nebulók. Nem csak az egészen fiatal korosztálynak szóló táborok vannak, az Egyesület idén már másodszor adott otthont a média workshopnak, ahol a 10 és 15 év közötti fiatalok a digitális eszközök helyes használatáról tanulhattak. Buder Berta kolléganőm is ellátogatott hozzánk, hogy megnézze, hogy is zajlott az élet a tábor 5 napján.
1: Ki ne ismerné azt a szituációt, amelyikben gyerekek segítenek felnőtteknek az okos telefonok helyes használatában. És bár tényleg sokat tudnak mindennapi digitális eszközeinkről a gyerekek, van azért egy s más, ami még nekik is új információ. Szerencséjükre idén is megrendezésre került a médiatábor Bécsben, ahol éppen ezekről a dolgokról tanulhattak a fiatalok.
2: Azt mondja, hogy 3-2-1 és mehet. Oké, meg vagyunk. Camera action.
1: A 3-2-1 és forog sűrűn hangzott el a Media Workshop 2.0-án, ahol a tavalyihoz hasonlóan főként fényképezéssel és videózással foglalkoztak a gyerekek, viszont egy-két dologban eltért az idei tábor a tavalyitól. Kis Balást, az egyik táborvezetőt kérdeztem erről.
3: Az idejében úgy csináltuk azt, hogy nagyon erősen hétfőn az alapokra koncentráltunk, és főleg meg szerettem volna mutatni nekik azt, hogy telefonnal is lehet jó fotókat csinálni. Nem kell nagyon drága készülékek a kezünkben lenni ahhoz, hogy igenis érdekes, jó fotókat lehessenek megcsinálni.
1: Miben különbözik a tavalyihoz képest?
3: Alapjáraton, ugye, mivel tavaly először csináltam ilyet, olyan láttam azt, hogy milyen tematikát hogyan szeretnék, az, hogy mennyire sok nyers, száraz technikai fogalomról beszélek. Szóval egyértelműen megpróbálom megmutatni nekik azt, hogy mik a fotózás, a videózás, a különböző médiában az alapszabályok, de még ebben a korban nem lehet ennyi információt átadni. Szóval a tavaly észrevettem, egy picit többet adtam, bár tavaly voltak páran idősebbek is, a felsőbb korosztály azért jobban át tudta ezt venni, viszont idén, ahogy láttam és hallottam azt, hogy milyen korosztályon vannak, radikálisan átgondoltam azt, hogy egy dologról beszélünk, például oké, mit csinál a fókusz a fotózásban, és akkor ezt most gyakoroljuk egyből. Szóval nem próbáltam végigmenni egy 45 perces órát, hanem egy rövid dolog, és ezt egyből gyakoroljuk.
1: Az 5 táborozó egyike már tavaly is itt volt. Ő is pozitívan élte meg az idei újításokat.
4: Kint voltunk, nagyon sokat fotóztunk, kamerákról tanultunk. Tavaly is mondhatni ugyanez volt, csak nem volt ennyire izgalmas.
1: És idén mitől izgalmasabb attól, hogy többet vagytok kint?
4: Hát igen, meg hogy több feladatot csinálunk.
1: Minden nap egyaránt van elméleti és gyakorlati oktatás, ám a hét egyik különlegessége egy városi séta volt, ahol mindenki kipróbálhatta az eddig tanultakat.
3: A délelőtti órákban inkább rámentünk erre a gyakorlias játszás tanulással az alapszabályokra, hogy miket kell odafigyelni az, hogy milyen szögből fotózunk, miért hajolunk le, miért megyünk közelebb, miért nem zoomolunk a telefonon digitálisan, stb. Majd délutánon ezt kivittük, akkor jó, ezt hogy csináljuk, nem csak egy osztályteremben, hanem akkor kint a parkban. Tehát mindig próbálunk azt, hogy egy kicsit kinti és beltéri gyakorlatok is legyenek. Szerdán például kimentünk egy félnapos bécsi városnézésre, hogy az eddigi két napi anyagokat hogyan tanultok meg, hogyan lehet akkor a nyaralásod alapján, hogyan tudsz fotózni az utcán, vagy különböző okat. Próbáltam összerakni ezt, hogy nem egyből mindent elmondani, hogy jó, először arra figyeltünk, hogy a fények legyenek jók, majd a fókusz legyen jó. Utána akkor milyen szögből fotózunk, utána hogyan komponáljuk a képet, hol van egy fej, hova, miért nem középre rakunk mindig mindent, a harmadolás, az aranymetszet szavakszak, az apró dolgokat próbáltunk folyamatosan, és minden egyes gyakorlat után megnézzük a telefonba, vagy a projektoron a képeket, és közösen átbeszéljük, hogy mi volt jó, mit lehet fejlődni, mire kell odafigyelni.
1: Most éppen az utcán, az épület előtt állva próbálják a gyerekek az úgynevezett svenkelést.
5: Kitartjuk először egy kezdőképet, ugye?
3: 1, 2, 3, és utána megyünk. Tehát az, hogy bang, lehúzom a kamerát. Lassan kell, mert különben megszédülünk pontosan.
1: És miközben Balázs tanítja, hogy mit és hogyan kell pontosan csinálni, körbejártam, hogy megtudjam, kinek mi tetszett eddig a legjobban, és mi mindent tanultak eddig a gyerekek.
5: Milyen új információkat tanultál most?
6: Hogyan kell fogni a kamerát, meg hogyan lehet egyenesen fényképezni, meg milyen fontos dolgok vannak a fényképezésben, meg videózásban.
5: És például milyen fontos dolgok vannak?
6: Mondjuk, hogy egyenesen fogod a kamerát, meg mondjuk, hogyha emberekről akarunk csinálni képeket, be lehet elíteni ilyen meccés pontokat, az a szemet, vagy a fejet, oda kéne tenni, hogy akkor jobban fókuszáljon a telefon, meg hogy jobban nézzen ki a kép.
5: Milyen dolgokat tanultál például a héten?
7: Például a fényekről tanultam, a szögekről, hogy a harmadolásnál mit hova kell rakni, meg ilyesmi.
8: Vezető vonal, ami elviszi a szemedet, hogy ugye itt ott egy út, és akkor közepén fotózol, akkor elviszi a szemedet oda.
1: Az utolsó két nap feladata egy riport összeállítása volt, így a fő fókusz átkerült a videózásra. A pontos feladatokról Bányi Kriszta, a tábor másik vezetője mesélt.
0: A mai és a holnapi nap az arról szól, hogy milyen videókat és milyen videóvágások vannak, és ma ezt közösen elkészítettük, holnap pedig ők maguk fognak majd a saját telefonjaikkal forgatni és megvágni egy-egy kis filmet. Jó lehetőség volt, hogy párhuzamosan folyt a néptánctábor, a mi táborunkkal egy időben, ugyanazon a helyszínen, és így kitaláltuk, hogy rendben, akkor a videózásnál ez lesz a témánk, hogy felvételt készítünk, hogy milyen is a néptánctábor, és itt akkor már lehetett feladatokat adni, mint riportereknek, feladatokat adni arra, hogy ki fogja majd konferálni ezt a kis filmet, amit elkészítünk, illetve úgy megírni a kérdéseket a riporthoz.
1: A táborban sokan nem először találkoznak a videóvágással, illetve felvevéssel, hiszen rendszeresen szerkesztenek YouTube és TikTok videókat. Ezzel ellenben a riporter szerep mindenki számára új volt. A néptánctáborról készülő riport közben meséltek erről a gyerekek.
5: Eddig mi volt a kedvenc pillanatotok a héten?
9: A mai forgatás. Az például jó volt, amikor riporter voltam, meg amikor operatőr voltam, az is jó volt.
5: Ezelőtt forgattál, csináltál videókat, vágtál videókat esetleg?
9: Csináltam például, volt, hogy a legjobb barátommal újra kreáltunk egy mémet, és szoktam YouTube videókat is csinálni, de azt játékokról.
1: A digitális eszközök, illetve a szociális médiák sokszor veszélyforrások is lehetnek. Fontos, hogy a gyerekek időben megtanulják, hogy miként is kell helyesen kezelni ezeket.
3: Látjuk azt, hogy mennyire a digitális világgal nőnek fel a következő generációk, és pontosan ezért nagyon fontos az, hogy megtanuljuk kezelni az eszközöket, ezek eszközök. A felelősség az a szülőkön, rajtunk, oktatókon, példákat mondjuk, hogy hogyan mutatjuk, hogy ezek mire jók. Míg a technológia megkönnyíti és megjósíti a munkánkat és a kreativitásunkat, viszont oda is kell figyelnünk azt, hogy miben hiszünk, amit látunk, mert sajnos nagyon-nagyon sok olyan dolog van fönt a világhálón, az interneten, ami pontosan manipulál, ami lopott, ami nem pontosan az igazságot mutatja be, és ezt minél korábban, minél tudatosabban igenis meg kell mutatni a gyerekeknek.
1: Természetesen nem mehetünk el amellett sem, hogy a mesterséges intelligencia a mindennapjainkban ma már szinte mindenhol jelen van. És bár rengetegszer hallunk negatív kritikát erről, ha megtanuljuk helyesen használni, hasznunkra is válhat.
0: Ezt is megmutattuk nekik, hogy itt lehet egyszerűsíteni a saját munkáját egy szerkesztőnek, egy képszerkesztőnek, de nyilván vannak feltételei ennek is, hogy mikor legális, mikor elfogadott az, hogy használjuk, és mik azok a helyzetek, amikor nem használjuk a mesterséges intelligenciát, hanem mi úgy állítjuk be a fotókat, úgy állítjuk be a helyszínt, hogy az megfelelő legyen, és nyilván ez csak egy ilyen segéd lett ilyen esetben is.
1: Tanultatok például a mesterséges intelligenciáról is dolgokat. Volt már ezzel kapcsolatban valami tapasztalatod, vagy tanultál fontos dolgokat ezzel kapcsolatban?
7: Igen, mivel most csinálok egy sorozatot, ezért sokszor használom a AI-t, meg az intelligenciát, hogy tudjon nekem a karakterekről, meg ezekről képeket csinálni, és sok mindent tanultam, mert már sokkal többen használják az intelligenciát, hogy jó és rossz dolgokat csináljanak, és hát figyelmeztettek, hogy tudjuk, hogy mik jók és mik nem.
1: A tábor jövő évi megrendezéséről még ugyan nincsen információ, de az idei nagy sikernek köszönhetően bizakodóak lehetünk a jövő nyárral kapcsolatban is.
5: Úgy érzem, nagyon pozitív élményekkel társul egy ilyen tábor, jövőre is megrendezésre kerül?
0: Én nagyon bízom benne, hogy lesz lehetőség folytatni, ez úgy tűnik, hogy van mindig érdeklődésre, nyilván nem csak rajtunk múlik, de mi szeretnénk folytatni.

0: Csak ti!
1: Csak egy volt nekem.
0: Tényleg az. Örökké tartson, azt kívánom!

Tegnap ért véget az idei Picture on Festival Bildeny Beledben. A mindössze 350 lelkes, békés délburgellandi falucska immáron 26 éve a helyszíne Ausztria egyik legkülönlegesebb fesztiváljának. A rendezvény hangulatát, a falusi környezet, a családias méret és a meglepően erős nemzetközi program együtt biztosította idén is. A 30 fellépő között pedig pénteken a Pinka strandon ott volt Kirchnop Gergő is, a magyarországi Ocsó-Macsó zenekar frontembere. Most a Magyar Magazinban azoknak, akik nem tudtak ott lenni személyesen, forogjon a Ne tegyél keresztbe!

Mai adásidőnk lassan a végére ér, így én megköszönöm kitüntető figyelmüket, és egyben emlékeztetném önöket, kedves hallgatók, hogy a műsorban elhangzott riportokat hamarosan elérhetik az ORF Magyarok podcast csatornáján is. Magyar Magazin adásunk pedig a jövő héten ismét egy különleges és izgalmas epizóddal érkezik. Sebestyén Áron kollégám beszélgető partnere nem más lesz, mint Baumgartner Gerhard történész, újságíró, aki burgenlandi magyar származású kutatóként a hazai népcsoportok történetének és jogvédelmének egyik elismert szakértője. Várjuk önöket tehát egy hét múlva is ugyanebben az időpontban. További szép estét! A mikrofonnál Bányi Kriszta búcsúzik. A viszonthallásra!